kopog a nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van, anyu mörcse. Nincs a caption, de falu bölcse, engedd az egódnak, hadd völcse. Szarok én az off-fightra.

Ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4. Bass FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. Hírek.
1: Újabb turbina termel Pakson. Államfőt választ a parlament. Rekord alacsony szinten lehet több folyóvízállása. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Bővül a termelés, újra működik a Paksi atomerőmű második blokkjának hármas turbinája. Tegnap reggel a Duna vízszintje 19 cm-rel volt az egy héttel ezelőtti mélypont felett. Így elkezdődött egy Paksi turbina visszakapcsolási folyamata. Az alacsony vízállás miatt a helyszínen jelenleg eddig csak egyetlen turbina üzemelt. Érvényesen jelölték államfőnek Baka Andrást, ezt állapította meg az Országgyűlés Házbizottsága. A szabályok szerint ezután a parlamentnek kell voksolnia a köztársasági elnök személyéről. Ez ma délután megtörténik. Várhatóan 15 órakor már eredményt is tudnak hirdetni. Baka András több évtizedes hazai és nemzetközi jogászi, bírói tapasztalattal rendelkezik. 1990 és 98 között az államigazgatási főiskola főigazgatója volt. 1991 és 2008 között az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírájaként szolgált, majd 2009-ben az Országgyűlés a legfelsőbb bíróság elnökévé választotta. Rekord alacsony szinten lehet hamarosan több folyóvízállás a Horvátországban, például a Dunáé és a Drávájé. Utóbbinál az alacsony vízállás miatt nagy homokpadok kerültek a felszínre, ezek elzárják a hajózó utat, így a hajók nem tudnak bejutni eszékre. Az Orljava vízállása mindössze 3 cm, és a folyó a következő napokban akár teljesen ki is száradhat. Gondoljunk a madarakra is a hőség idején. A tartósan meleg és száraz idő miatt kevesebb helyen találnak vizet, így itatók kihelyezésével segíthetünk nekik, mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
2: Itt elsősorban a lakó környezetről van szó, ahol madaraknak viszonylag kevés lehetősége van a mesterséges itatókon kívül máshol vízhez jutnia. Itt egyrészt ivási célból is vizet biztosítsunk, másrészt akár fürdési célból is. Egy nagy virág alátét a legideálisabb itatóhely, de egyébként bármi jó, ami sekélyebb. Ha mélyebb edét rakunk ki, akkor valamilyen tárgyakat kell belehelyezni, amin keresztül ki tudnak jutni, nagyobb ágak, köveket.
1: Marad a kánikula, sok napsütésre, száraz időre számíthatunk. 36-37 fok körül várható a csúcs hőmérséklet. Holnap általában napos, csapadékmentes időben lesz részünk. Egy hidegfront hatására sokfelé élénk, főként a Tiszántúlon. Erős lökések kísérik majd a szelet. Mérséklődik a hőség, ugyanis a legmagasabb hőmérséklet 27 és 34 fok között alakul. Csütörtökön is a napsütésé lesz a főszerep, mindössze 32 fokig kúszik a hőmérő higanyszála.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

0: Shake it to the max. Shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind. Let me shake it to the max.
1: R&B. R&B. Egész nap megállás nélkül. Ez a 96.4 Base FM.
2: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkérdés.

másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

0: R&B. Pesten kívül is. Bizfm.hu.
1: Kaja. Rockstar vagyok, ez az élet menetleg. Sose mondták, hogy kerüljem el a szerekkel. Ebből sok száz, csak én mondtam, hogy szeretlek. Hoppá, ő már éjjel felejt.

FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Nagy többlettel zárt a költségvetés. Gond van a játszóterekkel. Bővülnek a vállalkozások. Önök Gál Ildikót hallják. Júliusban jelentős, 500 milliárd forintos többlettel zárt a költségvetés, ilyenre évtizedek óta nem volt példa, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A pénzügyminisztérium gyors tájékoztatója szerint a hiány az áprilisi 91%-ról 67%-ra esett, nagyjából 1000 milliárd forint a csökkenés mértéke. Több mint 45 ezer utast ellenőriztek a fővárosban. A forgalmas járatokon és a metróállomásokon razziázott a BRFK, valamint a Budapesti Közlekedési Központ közösen. Az utaskoordinátorok több mint 38 ezer jegyet és bérletet olvastak le. Az egyenruhások nagyjából 200 embert igazoltattak, elfogtak egy körözött személyt, és többeket előállítottak, valamint helyszíni bírságokat szabtak ki jogosulatlan buszsáv használat és taxis szabálytalanságok miatt. Rosszul vizsgáztak a játszóterek, több mint harmaduknál tárt fel jogsértést a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A vizsgálatok szabadtéri és közintézményi helyszínekre is kiterjedtek, csaknem 3000 eszközt vettek górcső alá. A bírságok összege elérte a 14 millió forintot. Egyre több az egyéni vállalkozás Magyarországon. Számuk egy év alatt több mint 30 ezerrel, az idei első fél évben 21 ezerrel emelkedett. Az elmúlt 5 év növekedésének jelentős része néhány ágazatban koncentrálódott. Élen a szállítás és raktározás áll, ezt követi az egyéb szolgáltatások, a művészet, a sport és a szabadidő, valamint az oktatás. Minden eddiginél korábban végeztek a gazdák az aratási munkákkal. A tavalyihoz képest 2 millió tonnával kevesebb gabona termett, tájékoztatta rádiónkat Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke.
2: Június 7-e körülre végeztünk az aratási munkákkal. Tavasz szárazság asztály miatt hamarabb is kezdődtek az munkák. Gyakorlatilag őszi búzából egy 4 millió 100 000 tonna eredmény van az országban.

0: sok napsütésre, száraz időre számíthatunk, némi felhősödés mellett. Megélénkül a légmozgás. 36-37 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Holnap általában napos, csapadékmentes időben lesz részünk. Egy hidegfront hatására sokfelé élénk, főként a Tiszántúlon. Erős lökések kísérik majd a szelet. Az északi völgyekben frissülhet fel legjobban a levegő. Mérséklődik a hőség, ugyanis a legmagasabb hőmérséklet 27 és 34 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

90.9 FM, Rap Hip Hop R&B, szuper kedvet mindenkinek. A mikrofonnál RP, tartsatok velem a következő 4 órában, csapjunk bele egyből, jön Dash és a Winnie Pooh, itt a kedvenc.

0: 96-i Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, piedesztára emeli a hölgyet, akiről a dalban szó van, szerintem sokan tudjátok, kiről van szó, jön T. Denny és a vidéki Csajci.
1: Megint átvertek, még nem hiszek a szerelemben, pedig rávettem, végre mindent beletettem. Én túllépek rajta, de most egy kicsit nehezebben, azt mondom nem, soha többé befejeztem.

0: tező ívekben hajlik a teste, húsos a szája, fincsi a melle. Érkezik egy jó hazai kollab, 2025. november 29-én látott napvilágot a világhálón, jön Pifu Marics Peti közöse és a Schwindler. Itt a 96.4 Bass FM-en.
1: Itt egy a tüknök egy csapásra, mindig tilosban jár, tudod, ilyen egy Schwindler.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. Hírek.
3: Újabb turbina termelt Pakson. Államfőt választ a parlament, rekord alacsony szinten lehet több folyóvízállása, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Bővül a termelés, újra működik a Paksi atomerőmű második blokkjának hármas turbinája. Tegnap reggel a Duna vízszintje 19 cm-rel volt az egy héttel ezelőtti mélypont felett. Így elkezdődött egy Paksi turbina visszakapcsolási folyamata. Az alacsony vízállás miatt a helyszínen jelenleg eddig csak egyetlen turbina üzemelt. Érvényesen jelölték államfőnek Baka Andrást, ezt állapította meg az Országgyűlés Házbizottsága. A szabályok szerint ezután a parlamentnek kell voksolnia a köztársasági elnök személyéről. Ez ma délután megtörténik. Várhatóan 15 órakor már eredményt is tudnak hirdetni. Baka András több évtizedes hazai és nemzetközi jogászi, bírói tapasztalattal rendelkezik. 1990 és 98 között az Államigazgatási Főiskola főigazgatója volt. 1991 és 2008 között az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírájaként szolgált, majd 2009-ben az Országgyűlés a legfelsőbb bíróság elnökévé választotta. Rekord alacsony szinten lehet hamarosan több folyóvízállás a Horvátországban, például a Dunáé és a Drávájé. Utóbbinál az alacsony vízállás miatt nagy homokpadok kerültek a felszínre, ezek elzárják a hajózó utat, így a hajók nem tudnak bejutni eszékre. Az Orljava vízállása mindössze 3 cm, és a folyó a következő napokban akár teljesen ki is száradhat. Gondoljunk a madarakra is a hőség idején. A tartósan meleg és száraz idő miatt kevesebb helyen találnak vizet, így itatók kihelyezésével segíthetünk nekik, mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
4: Itt elsősorban a lakó környezetről van szó, ahol madaraknak viszonylag kevés lehetősége van a mesterséges itatókon kívül máshol vízhez jutnia. Itt egyrészt ivási célból is vizet biztosítsunk, másrészt akár fürdési célból is. Egy nagy virág alátét a legideálisabb itatóhely, de egyébként bármi jó, ami sekélyebb. Ha mélyebb edét rakunk ki, akkor valamilyen tárgyakat kell belehelyezni, amin keresztül ki tudnak jutni, nagyobb ágak, köveket.
3: Marad a kánikula, sok napsütésre, száraz időre számíthatunk. 36-37 fok körül várható a csúcs hőmérséklet. Holnap általában napos, csapadékmentes időben lesz részünk. Egy hidegfront hatására sokfelé élénk, főként a Tiszántúlon. Erős lökések kísérik majd a szelet. Mérséklődik a hőség, ugyanis a legmagasabb hőmérséklet 27 és 34 fok között alakul. Csütörtökön is a napsütésé lesz a főszerep, mindössze 32 fokig kúszik a hőmérő higanyszála.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Kandurok után csinos csajjal megyünk tovább, aki nem mellesleg rappelni, énekelni is nagyon tud. A klip sem utolsó, de a dal elviszi a prímet. Shenxia, Boss Up, itt a 96 Ibiza.

0: Oyeke, dama, oyeke, jello, oyeke, jowo, oyeke, oyeke, oyeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna ugly you, understand?
2: Pénzközlekedés.
3: Kiváló kedreggelt és szuper napot mindenkinek, Árpi vagyok, már is mondom az infókat. Félpályás lezárásra kell készülnötök Újpesten, a 4. kerületben, az Elem utcában. Ez az info hasznos, ha erre van dolgotok. Érkezik Majka Curtis, BLR triója és a Belehalok, itt a kedvenc rádiótokban.
2: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.
4: Kicsiké,

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip hop.
1: Az öreg Ábel a rengetegben ki tudja választani azt, hogy kivel kell jó dalokat csinálni. Ugye ez az igazi neve alapvetően The Weeknd-nek, és ő pontosan tudja, hogy Madonna a dal elkészülésekor 62 évesen is Madonna, és sokan felkapják rá a fejüket. Kiegészülve Playboy Carlival összerakta 2021-ben egy igaslágert, amely azóta is hasít. Jön nálunk a Popular. Már is mutatom, hogy miről van szó.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Nagy többlettel zárt a költségvetés, gond van a játszóterekkel, bővülnek a vállalkozások, önök Gál Ildikót hallják. Júliusban jelentős, 500 milliárd forintos többlettel zárt a költségvetés, ilyenre évtizedek óta nem volt példa, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A pénzügyminisztérium gyors tájékoztatója szerint a hiány az áprilisi 91%-ról 67%-ra esett, nagyjából 1000 milliárd forint a csökkenés mértéke. Több mint 45 ezer utast ellenőriztek a fővárosban. A forgalmas járatokon és a metróállomásokon razziázott a BRFK, valamint a Budapesti Közlekedési Központ közösen. Az utaskoordinátorok több mint 38 ezer jegyet és bérletet olvastak le. Az egyenruhások nagyjából 200 embert igazoltattak, elfogtak egy körözött személyt, és többeket előállítottak, valamint helyszíni bírságokat szabtak ki jogosulatlan buszsáv használat és taxis szabálytalanságok miatt. Rosszul vizsgáztak a játszóterek, több mint harmaduknál tárt fel jogsértést a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A vizsgálatok szabadtéri és közintézményi helyszínekre is kiterjedtek, csaknem 3000 eszközt vettek górcső alá, a bírságok összege elérte a 14 millió forintot. Egyre több az egyéni vállalkozás Magyarországon. Számuk egy év alatt több mint 30 ezerrel, az idei első fél évben 21 ezerrel emelkedett. Az elmúlt 5 év növekedésének jelentős része néhány ágazatban koncentrálódott. Élen a szállítás és raktározás áll, ezt követi az egyéb szolgáltatások, a művészet, a sport és a szabadidő, valamint az oktatás. Minden eddiginél korábban végeztek a gazdák az aratási munkákkal. A tavalyihoz képest 2 millió tonnával kevesebb gabona termett, tájékoztatta rádiónkat Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke.
2: Július 7-e körülre végeztünk az aratási munkákkal. Tavasz szárazság asztály miatt hamarabb is kezdődtek az munkák. Gyakorlatilag őszi búzából egy 4 millió 100 000 tonna eredmény van az ország.

0: sok napsütésre, száraz időre számíthatunk, némi felhősödés mellett. Megélénkül a légmozgás. 36-37 fok körül várható a csúcs hőmérséklet. Holnap általában napos, csapadékmentes időben lesz részünk. Egy hidegfront hatására sok felé élénk, főként a Tiszántúlon. Erős lökések kísérik majd a szelet. Az északi völgyekben frissülhet fel legjobban a levegő. Mérséklődik a hőség, ugyanis a legmagasabb hőmérséklet 27 és 34 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B, a legszebb keddet mindenkinek. A mikrofonnál RP, 1999-es, már klasszikusnak számító dalra megyünk, méghozzá az ikonikus Gangsta Zoli és a Kártel csapata követ el, jön a jó, a rossz és a Kártel, itt a kedvenc rádiótokban.

0: rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint Bad Bill Hickok, Piti Bandita, mint a Biszki Csempész Krúg, sose tudod, hogy ki van vele.

0: közlekedés.
1: Kiváló keddet mindenkinek, és balesetmentes haladást egész napra. Árpi vagyok, már is mondom a részleteket. Szakaszos sávlezárásra kell készülnötök a József körúton, a Rákóczi tértől a Pál utcaig, a Petőfi híd felé eső irányba. Ha itt haladtok, ez az info jól jön. Érkezik Post Malone, és jön tőle a Wow. Itt a 96.4 Base FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Érkezik nálunk az indiai TGV, amely villámként száguldott körbe a világ zene életében és szerzett nagy sikert magának. Jön Hanuman Kind, Call Me közöse és a Big Dogs, Csaholnak a nagykutyák. Itt a 96.4 BFM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bizz FM. Hírek.
1: Befejeződött a közbiztonsági razzia. Új kerékpársáv lesz Budán. Megnyugtató a Sziget zajmérési eredménye.

0: A mikrofonnál Gál Ildikó. Eredményes volt a fővárosi közbiztonsági akció, így értékelte azt a belügyminisztérium. A 30 napos razziát több önkormányzati vezető jelzésére és lakossági bejelentések alapján indította a tárca a rendőrség bevonásával július közepén. Az elmúlt három hétben több mint 150 embert fogtak el, és csak nem 120-at előállítottak. A szakemberek megállapították, hogy a budapesti közbiztonsági probléma háttere összetett, ezért kizárólag rendészeti eszközökkel nem megoldható. Le kell zárni a vízmegtartással és az atomenergiával összefüggő tabukat, ezt a miniszterelnök mondta a napirend előtt az országgyűlésben. Magyar Péter ezért azt kérte, hogy az ősszel elinduló alkotmányozási folyamatban határozzák meg a vízhez, az energetikához és a fenntartható környezethez való jogot is. Megnyugtató adatok a Sziget Fesztivál zajszintjéről. A mérések jóval határérték alatti értékeket mutatnak a harmadik kerületben. Ezt Kádár Tamás, a fesztivál főszervezője mondta az MTI-nek. A rendezvény zajszintjét két óbudai helyszínen, a Búza utcában és a főtéren vizsgálták. Külön kerékpársáv lesz a Szent Gellért rakparton. A Budapest közút beruházásának célja megszüntetni, hogy a gyalogosok és a biciklizők közös járdán osztozzanak. A fejlesztés révén a Rudas gyógyfürdőnél lévő, csak nem 260 méteres szakaszon a bicóval közlekedőket átvezetik a járdáról az útpályára, a parkolósáv helyére. Jön a nyár leglátványosabb meteorraja. Az augusztusi csillaghullást a Perszeidák meteorraj érkezése okozza. Az idei csúcs augusztus 12-én, szerdán éjjel lesz, hangsúlyozta rádiónkban Király Amanda, a svábhegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
1: A Perszeidák meteorraj különösen látványos,

0: meg vidéken él, vagy vidéken nyaral. Tehát igazgat ígre, természetesen olyan helyen, ahonnan jól látszik az égból. Számos, akár óránként 70-90 hullócsillagot is megszámolhat.
1: Marad a kánikula, sok napsütésre, száraz időre számíthatunk. 36-37 fok körül várható a csúcs hőmérséklet. Holnap általában napos, csapadékmentes időben lesz részünk. Egy hidegfront hatására sokfelé élénk, főként a Tiszántúlon. Erős lökések kísérik majd a szelet. Mérséklődik a hőség, ugyanis a legmagasabb hőmérséklet 27 és 34 fok között alakul. Csütörtökön is a napsütésé lesz a főszerep, mindössze 32 fokig kúszik a hőmérő higanyszála.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Money on my mind, we gonna run it up.
1: 96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B, nyugodt reggelt és biztonságos közlekedést, ha még haladtok, jön Diaz Menta és a méreg.

0: szeretem. Pénzközlekedés.
1: Kiváló kedreggelt és balesetmentes kilométereket egész napra. Árpi vagyok, mondom már is a részleteket mellé. Sávlezárásra kell készülnötök a 13. kerületben, a Lehel utcában, a Béke utcában, valamint Újpesten, a 4. kerületben, a Pozsonyi utcában. Ha erre közlekednétek, fontos, hogy ezt az infót tudjátok. Jön Látó Ice Spice közöse és a Kiát, mint a 96 Bészafemen.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 9.

Soha többé nem látok a klubba. Ne legyetek útban, nem hiszek az úrban, de mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppant, de közben szól az élet, aztán hopp, egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédekre megy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a duma rólam, de itt kurva sok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsi két elegem vanna. Bassza meg a propaganda. Mi a fasz csinálnak? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van, engem basszogatni járnak. Érdekes, hogy át maguknál nem tartanak.

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip hop.
1: Azt mondtam, hogy a GNX album nagyon nagyot tarolt, és tényleg meghozta az előadók számára az elvárt sikereket. Mondom, melyik listán nyitott első helyen? A UK Hip Hop R&B listán, a US Billboard Hot 100 listán, a US R&B Hip Hop Songs listán, a US Pop Airplay listán, a szintén a US R&B Hip Hop Airplay listán, és a US Rhythmic Airplay listán is. Ez csak a megjelenés, és azért még hosszasan lehetne sorolni a dobogós helyeket, illetőleg még van jó pár első helye, vagyis jön nálunk Kendrick Lamar SZA kombója, és érkezik a Latter. Itt a 96-nyi Bass FM-en.
2: Roman numeral 7, babe, drop it like it's hot. If this world was mine, I'd take your dreams and make them multiply.
0: Műsorajánló. A nyár, akkor Balaton. A Balaton, akkor Strandfesztivál. Ebben az évben először jön a

0: 19 és 22 között Szamárdiban. Tali, a Bass FM High Sense Stage-e. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyed. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
2: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
3: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
4: Augusztus 13-án csütörtökön a Pizzami 13. születésnapja alkalmából minden 13. játékos nyer! Gyere el üzleteinkbe és játsz! Feltételek a pizzami.hu-n!
0: Reklámot hallottak. 96.4 Bass FM. Hírek.
5: Újabb turbina termel Pakson. Köztársasági elnököt választ a parlament. Rekord alacsony szinten lehet több folyóvízállása. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Bővül a termelés, újra működik a Paksi atomerőmű második blokkjának hármas turbinája. Tegnap reggel a Duna vízszintje 19 cm-rel volt az egy héttel ezelőtti mélypont felett. Így elkezdődött egy Paksi turbina visszakapcsolási folyamata. Az alacsony vízállás miatt a helyszínen jelenleg eddig csak egyetlen turbina üzemelt. Érvényesen jelölték államfőnek Baka Andrást, ezt állapította meg az Országgyűlés Házbizottsága. A szabályok szerint ezután a parlamentnek kell voksolnia a köztársasági elnök személyéről. Ez ma délután megtörténik. Várhatóan 15 órakor már eredményt is tudnak hirdetni. Baka András több évtizedes hazai és nemzetközi jogászi, bírói tapasztalattal rendelkezik. 1990 és 98 között az Államigazgatási Főiskola főigazgatója volt. 1991 és 2008 között az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírájaként szolgált, majd 2009-ben az Országgyűlés a legfelsőbb bíróság elnökévé választotta. Rekord alacsony szinten lehet hamarosan több folyóvízállás a Horvátországban, például a Dunái és a Drávái. Utóbbinál az alacsony vízállás miatt nagy homokpadok kerültek a felszínre, ezek elzárják a hajózó utat, így a hajók nem tudnak bejutni Eszékre. Az Orljava vízállása mindössze 3 cm, és a folyó a következő napokban akár teljesen ki is száradhat. Gondoljunk a madarakra is a hőség idején. A tartósan meleg és száraz idő miatt kevesebb helyen találnak vizet, így itatók kihelyezésével segíthetünk nekik, mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
6: Itt elsősorban a lakó környezetről van szó, ahol madaraknak viszonylag kevés lehetősége van a mesterséges itatókon kívül máshol vízhez jutnia. Itt egyrészt ivási célból is vizet biztosítsunk, másrészt akár fürdési célból is. Egy nagy virág alátét a legideálisabb itatóhely, de egyébként bármi jó, ami sekélyebb. Ha mélyebb edényt rakunk ki, akkor valamilyen tárgyakat kell belehelyezni, amin keresztül ki tudnak jutni, nagyobb ágak, köveket.
5: Sok napsütésre, száraz időre számíthatunk, némi felhősödés mellett. Megélénkül a légmozgás. 36-37 fok körül várható a csúcs hőmérséklet. Holnap általában napos, csapadékmentes időben lesz részünk. Egy hidegfront hatására sokfelé élénk, főként a Tiszántúlon. Erős lökések kísérik majd a szelet. Az északi völgyekben frissülhet fel legjobban a levegő. Mérséklődik a hőség, ugyanis a legmagasabb hőmérséklet 27 és 34 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: szeret. Ez tölti a gőzgépbe a szenet. Aki utál, aki szeret, mert ez tölti a gőzgépbe a szenet. Peace.
1: Bass FM.

94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, telefon, SMS, Viber 0620 964 99 99. Ezt a számot több szempontból is megéri megjegyezni. Érkezik a 2001-es Scorpion albumról egy nagy sikerű alkotás, amely bejárta a világot és azóta meghódította a szíveket meg a füleket. Eve Gwen Stefani, Let Me

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop.
1: Érkezik nálunk Juhász Márton, vagyis Jude Law, és egy olyan felvétel, amelyben Galla Miklós mondta ugye az intrót, ez nem más, mint a Sötét, úgyhogy ez pörög itt a 96.4 Beast FM-en.
2: Mikor a sötét a sál, a szíve fáj, ahogy viszi a Dunának a mutakamu hádát.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Beast FM. Hírek.
3: Nagyot csökkent az államháztartási hiány, gond van a játszóterekkel, bővülnek a vállalkozások, önök Gál Ildikót hallják. Júliusban jelentős, 500 milliárd forintos többlettel zárt a költségvetés, ilyenre évtizedek óta nem volt példa, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A pénzügyminisztérium gyors tájékoztatója szerint a hiány az áprilisi 91%-ról 67%-ra esett, nagyjából 1000 milliárd forint a csökkenés mértéke. Több mint 45 ezer utast ellenőriztek a fővárosban. A forgalmas járatokon és a metróállomásokon razziázott a BRFK, valamint a Budapesti Közlekedési Központ közösen. Az utaskoordinátorok több mint 38 ezer jegyet és bérletet olvastak le. Az egyenruhások nagyjából 200 embert igazoltattak, elfogtak egy körözött személyt, és többeket előállítottak, valamint helyszíni bírságokat szabtak ki jogosulatlan buszsáv használat és taxis szabálytalanságok miatt. Rosszul vizsgáztak a játszóterek, több mint harmaduknál tárt fel jogsértést a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A vizsgálatok szabadtéri és közintézményi helyszínekre is kiterjedtek, csaknem 3000 eszközt vettek górcső alá. A bírságok összege elérte a 14 millió forintot. Egyre több az egyéni vállalkozás Magyarországon. Számuk egy év alatt több mint 30 ezerrel, az idei első fél évben 21 ezerrel emelkedett. Az elmúlt 5 év növekedésének jelentős része néhány ágazatban koncentrálódott. Élen a szállítás és raktározás áll, ezt követi az egyéb szolgáltatások, a művészet, a sport és a szabadidő, valamint az oktatás. Minden eddiginél korábban végeztek a gazdák az aratási munkákkal. A tavalyihoz képest 2 millió tonnával kevesebb gabona termett, tájékoztatta rádiónkat Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke.
4: Június 7-e körülre végeztünk az aratási munkákkal. Tavasz szárazság asszály miatt hamarabb is kezdődtek a munkák. Gyakorlatilag őszi búzából egy 4 millió 100 000 tonna eredmény van az országban. Ez 1 millió tonna.

0: Marad a kánikula, sok napsütésre, száraz időre számíthatunk. 36-37 fok körül várható a csúcs hőmérséklet. Holnap általában napos, csapadékmentes időben lesz részünk. Egy hidegfront hatására sokfelé élénk, főként a Tiszántúlon. Erős lökések kísérik majd a szelet. Mérséklődik a hőség, ugyanis a legmagasabb hőmérséklet 27 és 34 fok között alakul. Csütörtökön is a napsütésé lesz a főszerep, mindössze 32 fokig kúszik a hőmérő higanyszála.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, online is elértek minket bármely szegletéből a világban, bassfm.hu, úgyhogy próbáljátok ki, hogyha éppen a szabadságotokat töltitek. Felüdülés, érkezik a tengeren túli Eminem, és tőle is a Houdini.

0: Pénzközlekedés.
1: Szuper napot mindenkinek, és csak óvatosan ebben a nagy melegben. Ápi vagyok, mondom már is a részleteket mellé. Budára látogatunk, a harmadik kerületbe, ahol váltakozó irányú forgalomra kell készülnötök a Pusztakúti úton. Ha itt van dolgotok, ez az info jól jön. Jön Nati Natasha, Nando Boom, Dimelo Flow triója, és a nagy sikerű Dembo, úgyhogy popsirázásra felkészülni.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

maga nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van anyu mörcse. Nincs-e a caption te falu bölcse, engedd az egódnak hadd völcse. Szarok én az off-fightra.

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop.
1: 2024-ben mutatkozott be Tyla a következő dallal, egyébként legnagyobb zenei hatással és kulturálisan Michael Jackson, Rihanna és Britney Spears volt rá, valamilyen szinten egyébként visszatükröződik a hangzásban is. Érkezik egy szuper szexi dal, Tyla és a Push to Start. Itt a 96.4 Beast FM-en, füleket ki.

0: augusztus 19 és 22 között Szamárdiban. Tali, a Base FM High Sense Stage-e. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Autódarú, Kosvéber.
2: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
3: Augusztus 13-án csütörtökön a Pizzami 13. születésnapja alkalmából minden 13. játékos nyer. Gyere el üzleteinkbe és játsz! Feltételek a pizzami.hu-n.
4: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
5: És bedobta!
6: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
5: Hungarian Darts Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
6: Jegyek és információk dartsevent.com. Az esemény támogatói MBH Bank, MVM és MOL.
5: Hungarian Darts Trophy, több mint élmény!
0: Reklámot hallottak. 96.4 Base FM. Hírek.
7: Vége a közbiztonsági razziának. Új kerékpársáv lesz Budán. Érdemes az Eget kémlelni. A mikrofonnál Gál Ildikó. Eredményes volt a fővárosi közbiztonsági akció, így értékelte azt a belügyminisztérium. A 30 napos razziát több önkormányzati vezető jelzésére és lakossági bejelentések alapján indította a tárca a rendőrség bevonásával július közepén. Az elmúlt 3 hétben több mint 150 embert fogtak el, és csaknem 120-at előállítottak. A szakemberek megállapították, hogy a budapesti közbiztonsági probléma háttere összetett, ezért kizárólag rendészeti eszközökkel nem megoldható. Le kell zárni a vízmegtartással és az atomenergiával összefüggő tabukat, ezt a miniszterelnök mondta a napirend előtt az országgyűlésben. Magyar Péter ezért azt kérte, hogy az ősszel elinduló alkotmányozási folyamatban határozzák meg a vízhez, az energetikához és a fenntartható környezethez való jogot is. Megnyugtató adatok a Sziget Fesztivál zajszintjéről. A mérések jóval határérték alatti értékeket mutatnak a 3. kerületben. Ezt Kádár Tamás, a fesztivál főszervezője mondta az MT-nek. A rendezvény zajszintjét két óbudai helyszínen, a Búza utcában és a főtéren vizsgálták. Külön kerékpársáv lesz a Szent Gellért rakparton. A Budapest közút beruházásának célja megszüntetni, hogy a gyalogosok és a biciklizők közös járdán osztozzanak. A fejlesztés révén a Rudas gyógyfürdőnél lévő, csaknem 260 méteres szakaszon a bicóval közlekedőket átvezetik a járdáról az útpályára, a parkolósáv helyére. Jön a nyár leglátványosabb meteorraja. Az augusztusi csillaghullást a Perszeidák meteorraj érkezése okozza. Az idei csúcs augusztus 12-én, szerdán éjjel lesz, hangsúlyozta rádiónkban Király Amanda, a svábhegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
8: A Perszeidák meteorraj különösen látványos lesz, hiszen

0: vidéken él, vagy vidéken nyaral. Tehát igazva az ígyre, természetesen olyan helyen, ahonnan jól látszik az égból, számos, akár óránként 70-90 hullócsillagot is megszámolhat.
1: Sok napsütésre, száraz időre számíthatunk, némi felhősödés mellett. Megélénkül a légmozgás. 36-37 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Holnap általában napos, csapadékmentes időben lesz részünk. Egy hidegfront hatására sokfelé élénk, főként a Tiszántúlon. Erős lökések kísérik majd a szelet. Az északi völgyekben frissülhet fel legjobban a levegő. Mérséklődik a hőség, ugyanis a legmagasabb hőmérséklet 27 és 34 fok között alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

98-i Bass FM, Rap Hip Hop R&B, kitűnő keddet és szupernapot minden bészesnek, a mikrofonnál RP. Megyünk tovább egy magyar csübésszel, érkezik nálunk K. Kevin, így jó, itt a kedvenc rádiótokban, ma

96-i Bass FM, Rap Hip Hop R&B, szerelmes fokozatba váltunk, érkezik egy finom hazai dal, BSV Nagybogi, Always Be Mine, és ezt küldöm a nyári szerelmeseknek, itt a 96-i Bass FM-en.

96 Base FM, Rap Hip Hop R&B. Mindenkinek a legszuperebb napot kívánom. Az Egyesült Államokban elért egy aranyat, a nyitás sem volt egyébként rossz 93-ban, a US Hot Dance Music maxi szingelek között első elnyomott, és egyébként a rappes listában a Billboardon is a 8. helyen tarolt. Azóta már felnőtt és cool dallá nőtt a nyugati parton. Érkezik Dr. Dre, Fuck with Dre Day. Én már ezzel az ikonikus felvétellel búcsúzom. Holnap reggel attól Tali, a mikrofonnál Árpi volt. Sziasztok!

0: morning. 96.4 Beats FM. Rap, hip hop.
1: Doja Catről sok mindent el lehet mondani, de az, hogy tehetségtelen, az semmiképpen sem. Emellett egyébként alakváltó, mindig új dizájnnal, új séróval, új koncepcióval lép a színpadra. Érkezik tőle az egyik ikonikus felvétel, amit nagyon-nagyon szeretünk itt a Beats FM-en. Jön tőle az Agora Heels. Már is mutatom, melyik dalról van szó.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Beats FM. Hírek.
2: Újabb turbina termel Pakson, államfőt választ az országgyűlés. Rekord alacsony szinten lehet több folyó vízállása, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Bővül a termelés, újra működik a Paksi atomerőmű második blokkjának hármas turbinája. Tegnap reggel a Dunavíz szintje 19 cm-rel volt az egy héttel ezelőtti mélypont felett. Így elkezdődött egy Paksi turbina visszakapcsolási folyamata. Az alacsony vízállás miatt a helyszínen jelenleg eddig csak egyetlen turbina üzemelt. Érvényesen jelölték államfőnek Baka Andrást, ezt állapította meg az országgyűlés házbizottsága. A szabályok szerint ezután a parlamentnek kell voksolnia a köztársasági elnök személyéről. Ez ma délután megtörténik. Várhatóan 15 órakor már eredményt is tudnak hirdetni. Baka András több évtizedes hazai és nemzetközi jogászi, bírói tapasztalattal rendelkezik. 1990 és 98 között az államigazgatási főiskola főigazgatója volt. 1991 és 2008 között az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírájaként szolgált, majd 2009-ben az országgyűlés a legfelsőbb bíróság elnökévé választotta. Rekord alacsony szinten lehet hamarosan több folyó vízállása Horvátországban, például a Dunáé és a Drávájé. Utóbbinál az alacsony vízállás miatt nagy homokpadok kerültek a felszínre, ezek elzárják a hajózó utat, így a hajók nem tudnak bejutni eszékre. Az Orljava vízállása mindössze 3 cm, és a folyó a következő napokban akár teljesen ki is száradhat. Gondoljunk a madarakra is a hőség idején. A tartósan meleg és száraz idő miatt kevesebb helyen találnak vizet, így itatók kihelyezésével segíthetünk nekik, mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
3: Itt elsősorban a lakó környezetről van szó, ahol madaraknak viszonylag kevés lehetősége van a mesterséges itatókon kívül máshol vízhez jutnia. Itt egyrészt ivási célból is vizet biztosítsunk, másrészt akár fürdési célból is. Egy nagy virág alátét a legideálisabb itatóhely, de egyébként bármi jó, ami sekélyebb. Ha mélyebb edét rakunk ki, akkor valamilyen tárgyakat kell belehelyezni, amin keresztül ki tudnak jutni, nagyobb ágat, köveket.
2: Sok napsütésre, száraz időre számíthatunk, némi felhősödés mellett megélénkül a légmozgás. 36-37 fok körül várható a csúcs hőmérséklet. Holnap általában napos, csapadékmentes időben lesz részünk. Egy hidegfront hatására sokfelé élénk, főként a Tiszántúlon. Erős lökések kísérik majd a szelet. Az északi völgyekben frissülhet fel legjobban a levegő. Mérséklődik a hőség, ugyanis a legmagasabb hőmérséklet 27 és 34 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz meg egy adag szemét, amit ott hagyok este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzava, kupába rulok, töröljétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállal már ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de

0: 96.1 BSFM, Rapibe, FRMB páros napi jegyeket tudtok nálunk nyerni a következő órában, sőt az azt követőben és az azt követőben is. Pár meg!
1: Állj meg, esélyes kérlek, várj meg, ne jársz az eszedet!
2: Műsorajánló. A nyár, akkor Balaton. A Balaton, akkor Strandfesztivál. Ebben az évben először jön a

március 19 és 22 között Szamárdiban. Tali, a Base FM High Sense Stage-en. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Mindenki tudja, hogy a nyárnak vannak kiemelt napjai. Tudjátok, azok, amiket ilyen fantasztikusan, csodálatos nosztalgiával néztek vissza a fotógalériátokban, és aztán azt mondjátok, hogy ezért várom jövőre is, és azután is. Ilyen az augusztus is, a Strandfest miatt. Most páros napi jegyeket nyerhettek nálunk. Mindjárt mondom a szabályok.

0: Picit taktikázzatok a csörgetéssel, hiszen 9-nek kell lenni.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkívül...

0: Itt a Bész FM, én Faragó Janka vagyok, haló, haló!
1: Szia, játékra szeretnék jelentkezni.
0: Itt a lehetőség, hogy hívnak?
1: Fanni.
0: Fanni, pont a 9. vagy! Igen, hallom abszolút a meglepettséget a hangodon, még azért egy pont, amit kéne nálunk teljesíteni, melyik a kedvenc rádiót, de szerintem ez menni fog.
1: 96.4 Bészapáprápipapárapip.
0: Hát akkor ezen nagyon gyorsan oda teremtetted magad, plusz még valakit a Strandfestre egy általatok választott napra. Gratul hozzá!
1: Köszönöm szépen! Nagyon megöltöttem!
0: Ismered a fesztivált? Voltál már valaha Strandfesten?
1: Nagyon rég, de ebben az évben meg nem voltam egy darab koncerten se, úgyhogy ez most nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó.
0: Akkor itt az ideje új élményeket szerezned neked is, és másoknak is, hiszen lesz még ebben az érában itt nálam nyereményjáték, úgyhogy figyeljétek a műsorvezetői felhívást.

0: 96.4 BSFM, Rap Hip Hop R&B Faragó Janka vagyok, és én azt mondanám, hogy rajtoljatok rá a következő órában is a strandos páros napi jegyekre. Itt lesz Dessák, Táj, Azi és a Bakpak.
1: Műsorajánló. A nyár, akkor Balaton. A Balaton, akkor Strandfesztivál. Ebben az évben először jön a

0: augusztus 19 és 22 között Szamárdiban. Tali, a Base FM High Sense Stage. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Autódaru, Kósvéber.
2: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
3: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
0: Reklámot hallottak! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Ladies and gentlemen!

96.1 Bass FM, Repébe per MB. Elég nagy az átfedés a strandfesztes fellépők és a Bass FM-es előadók között. Például ott vannak a BSV-jék. A kérdés már csak az, hogy ti ott lesztek-e? Lehet velünk játszani, hozom a szabályokat. Addig is, always be mine.

96.4 Bész FM, Refhívá Pár MB. A helyzet az, hogy nem tudnék érzelemmentesen beszélni a Strandfestről, de talán nem is kell, hiszen pont erre való egy nyári nap, amikor igazán kiadhatjuk, ami bennünk van. Ti ott lesztek? Beton Hoffi tuti? Dohány volt?

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Nálunk előnyben, aki el tud számolni 9-ig, hiszen a 9. betelefonáló nyer nálunk. Aztán majd még egy szlogent fogok kérdezni, és akkor ott lehettek egy választott napon a Strandfesten páros belépőkkel együtt. Hajrá!

yeke, dama, oyeke, cello, oyeke.

0: földre. Én meg beasszok a zöldtől.
1: Tudom, probléma vagyok, de ők nem tudnak megoldani a tüzet, ami benne még nem tudják eloltani.
2: Faragó Janka vagyok itt a Bass FM-ben, halló, halló!
3: Ja, Juhász István vagyok, szeretnék játszani.
2: Igen, István, sokan vannak ezzel így, azért a 9. helyet ilyenkor mindig el kell találni, és pontosan te lettél most a 9-ünk.
3: Azt a közönök szépen, hihetetlen.
2: Hát itt talál rá valakire a szerencse, és tényleg sokan próbálják, nagyon folyamatosan csörögnek a vonalak, de pont belenyúltál abba, már csak azt mondd el, kérlek, hogy melyik a kedvenc rádiód, mit szoktál hallgatni.
3: 964, Bass FM, rap, hip-hop, R&B.
2: Innentől kezdve nincs kérdés, ott lehetsz a Strandfesten másodmagaddal, úgyhogy nagyon gratulálok az ajándékhoz.
3: Nagyon szépen köszönöm, hihetetlen.
2: Igen, ilyenkor kell egy kis idő, míg lecsapódik, kezdj el gondolkozni azon, hogy kivel mész, és hogy melyik napra, mert ugye ez még egy nagy extránk, hogy nem csak egy sima napi jegyet kapnak ilyenkor a bizonyos játékosok, hanem kiválasztatjátok a kedvenc előadótokat, hogy melyik nap lesz ott, aki pedig eddig nem nyert, még mindig lesznek páros belépők, úgyhogy figyeljétek egész héten a Bass FM-et.

0: Gyertek játszani a következő órában a legkirályabb előadó között itt a Bészen, strandfesztes, páros napi jegyeket vihettek. Dash Young Fly és az Oh Mama is érkezik.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

96.4 Bész FM, Rap-Hip-Hop R&B, halló, Faragó Janka vagyok, és ez az utolsó óra, hogy tőlem vihetek páros belépőket a Strandfestre, úgyhogy ha eddig próbáltátok és nem jött össze, akkor nem most adjátok fel, hívjatok minket a 0620-964-9999-en, akkor, amikor azt mondom, hogy most, és tudjátok, hogy melyik a kedvenc rádiótok szlogénje. Mindeközben pedig nem kattanunk le az olyan frankó előadókról, mint Eminem, itt a Sing for the Moment.

0: Space FM 96.4 Base FM.
1: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

96.4 Bass FM, Repribát RMB, hát akkor most érezzetek rá, és hívjatok minket a 9-ként, és utána mondjátok el, hogy melyik a kedvenc rádiótok, amit úton útfélen hallgattok. Mi elkísérünk titeket most éppen a Strandfestre, vigyétek el a páros napi jegyeket.

0: Varagó Janka vagyok, innen a Bass FM-ből. Halló, halló!
1: Hello, hello, Mányesz vagyok.
0: Van-e valami ráérzésed, hogy sikerült ez a 9. betelefonálás, vagy esetleg még rápróbálnál?
1: Hát nagyon remélem, hogy sikerült, mert azért igyekeztem számolni, tudod, így egy pár másodpercet, hát ha már kicsöngtek előttem.
0: Jó, hogy rászámoltál, mert képzeld, te lettél a 9. hívónk.
1: Tényleg, lettem a 9. Ezt nem mondod komolyan.
0: De, tényleg komoly.
1: Hát akkor szólok is haveromnak, mert úgy gondoltuk, hogy mind a ketten rátelefonálunk, ő már valószínű hamarabb volt.
0: Szólhatsz felőlem, de azért még egy szlogent mondjál nekünk helyesen.
1: 96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B.
0: Pontosan ilyen gyorsan fordulhat meg valakinek az élete nálunk, hiszen ti már ott vagytok a Strandfesten.
1: Úristen, nagyon jó, köszönöm szépen, hát ez zseniális. Mert a nyarom legjobb híre.
0: Hát nagyon remélem, hogy a nyarad legjobb bulia is lesz. Kívánom, hogy érezzétek jól magatokat, és akkor gondolkozz azon, hogy kit viszel magaddal, és hogy melyik napra. Aki pedig eddig nem játszott még velünk, ne aggódjon, mert lesz még lehetőség itt a Bass FM-en, csak figyeljétek a rádióadást.

0: RMB, Faragó Janka vagyok, és köszi, jó volt veletek ma játszani. A folytatásban is tudtok még elcsípni itt-ott páros belépőt a Strandfestre. Frida Bia érkezik, rádiózzatok vele, én pedig köszi még egyszer, hogy voltatok. Érkezik Eminem a Houdinivel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
3: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
5: Játék a kastélyban. Molnár Ferenc klasszikusa új formában, ezúttal zenés vígjátékként, október 3-ától a Thália Színház nagy színpadán.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

0: Oh, that them niggas go right there.
1: Dog, hand me that thing. What's up now, nigga?
2: 94 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Azariától hozom a Formódzot a 96.4-en.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop, R&B. Réka írt nekünk, azt kérdezi, hogy lesz-e ma is nyereményjáték. Van egy jó hírem a számodra, mert egész héten játszunk. Páros napi strand belépőt lehet nyerni. Augusztus 19 és 22 között lesz a fesztivál Zamárdiba, és egy általatok választott napra lemehettek. Hogyha meghívjátok a felhívást, és a 0620-964-99-99-en ti vagytok a 9. telefonálók. A további részleteket hozom majd később, addig is pörög a Ranit, Chris Brown-tól.

96 Base FM, rap, hip-hop, R&B. Jack Harlow nem felejtette el a gyermekkori barátait. Létrehozta a zenei kreatív kollektíváját Private Garden néven. A csapat azokkal a gyerekkori barátaival, producerekkel, fotósokkal van tele, akikkel még 15-16 éves

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop.
1: Már is folytatjuk, méghozzá egy menő kollabbal, ami nem más lesz, mint a Vári meg. VG-től és Rézművestől, itt a Beast-en.
0: Műsorajánló. A nyár, akkor Balaton. A Balaton, akkor Strandfesztivál. Ebben az évben először jön...

augusztus 19 és 22 között Szamárdiban. Tali, a Base FM High Sense Stage-e. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and

0: 84 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, egészen hatig veletek itt az éterben. Olyan finom zenéket hozok, mint Burna Boy-tól a City Boys. Egy Afrofusion track pörög a Biz-en.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna uck me, you understand?

0: Rap, hip hop, R&B.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

94 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Egész héten van nálunk nyereményjáték. Figyeljétek a felhívást, amiután hívjátok a 0620-94-99-99-et, és hogyha ti vagytok a 9. telefonálók, és elmondjátok, hogy mi a kedvenc rádiótok, akkor nyerhettek páros napi egyet a Strandfesztiválra, ami majd augusztus 19 és 22 között lesz Zamárdiban. De most még egy kis türelem. Eminem és a The Real Slim Shady pörög a B-szen.

A Babies FM rap, hip-hop, R&B. Drake randi közben ráugatott a partnerére. Természetesen az egész csak egy nagy poén is. Hányan mondhatják el magukról azt, hogy randiztak Drake-kel, aki közben rájuk ugatott? Pörögjön a Nokia a 96.4-en.

94.5 FM, rap, hip-hop, R&B. A héten extrán megéri minket hallgatni, mert páros napi jegyet nyerhettek a Strandfesztiválra, ami augusztus 19 és 22 között lesz majd a Zamárdiban. Nem sokára hozom a részleteket, úgyhogy legyetek résen, addig is pörögök.

0: 96.4. Biz FM. Rap. Hip-hop.
1: Már is folytatjuk. A következő órát az Agora Hills nyitja majd Doja Cat-től. Itt a Biz-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Biz FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
5: Játék a kastélyban. Molnár Ferenc klasszikusa új formában, ezúttal zenés vígjátékként, október 3-ától a Thália Színház nagy színpadán.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

94 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben a menőbbnél menőbb beateket pörgetem, mint például Ékön-től az Ékönz Beautiful Day, itt a Bass-en.

96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. Most kell telefonálni, hogyha szeretnétek páros napi jegyet nyerni a Strandfesztiválra, ami augusztus 19 és 22 között lesz Zamárdiban. Ti választhatjátok ki, hogy melyik napra szeretnétek menni, hogyha nyertek. Hívjátok 9-ként a 0620 96 4 99 99-et és mondjátok

0: Vízközlekedés.
1: 96.4 BSFM, Rap Hip Hop, R&B. Márk írta meg nekünk, hogy a 6. kerületben teljesen beállt az Andrássy út, úgyhogy ha tehetitek, választatok más útvonalat. Nagyon szépen köszönjük az infót, megy cserébe neked az Omamma, Destől és Young Flytól, itt a BSFM.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: 96.4 BFM, Rap Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok. Kivel beszélek?
1: Szia, Fanni vagyok.
0: Szia, Fanni. Van egy nagyon jó hírem a számodra, mert képzeld el, te vagy a 9. telefonáló.
1: Úristen, tényleg?
0: Igen, igen. Úgyhogy ha elmondod nekünk, hogy mi a kedvenc rádiód, akkor már is nyerhetsz egy páros napi jegyet a Strandfesztiválra.
1: 96.4 BFM.
0: Ez az! Gratulálok, kérlek, ne rakd le. Adáson kívül megbeszéljük a részleteket, de senki nem búsuljon, mert egész héten tart a nyereményjátékunk, úgyhogy figyeljétek a műsorvezetők felhívását. Tommy Richmannel és a Million Dollar Babyvel pörgünk tovább a Bészen.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Már is folytatjuk, méghozzá egy nagy kedvencetekkel, ami nem más lesz, mint a Lidokain, a BSV-től és Bialex-től. Itt a 96.4-en.
0: Műsorajánló. A nyár, akkor Balaton. A Balaton, akkor Strandfesztivál. Ebben az évben először jön...

0: augusztus 19 és 22 között Szamárdiban. Tali, a Base FM High Sand Stage-e. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: És bedobta.
2: 180. Ez kihagyhatatlan élmény.
1: Hungarian Darts Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
2: Jegyek és információk dartsevent.com. Az esemény támogatói MBH Bank, MVM és MOL.
3: Hungarian Darts Trophy, több mint élmény.
4: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
5: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

94 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Hozok finom old school trackeket, újdonságokat, dögös, csípőtekerős dalokat is, mint például a Dembo, Natinatasától, Nando Boomtól és Dimelo Flowtól. Itt a Bass-en.

0: Nehéz közlekedés.
1: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop, R&B. Lassú a haladás a 14. kerületben a Szőnyi úton, úgyhogy ha tehetitek, választatok más útvonalat, és mindenkinek kitartást kívánok, aki éppen dugóban ül. Érkezik Pogány induló, ez a lelkem nyugodj, a Bass-en.
0: Dugó, baleset, 0620-96-4-99-99.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a Pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, Jakob tatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út, türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejemben, minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi, próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi,

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mint olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levittem megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, hogy gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

ha nem, ha jó, ha nem, ha ó, ha nem, ha nem.

A bling, a bling, a bling, a kumám, a cimbim. Ja, az nem, az nem, az, az nyúszkó. Rap.

96.4 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Üdvözleti mindenkinek, gyertek velem egészen este 10-ig. Indulunk még hozzá gyönyörű Shensi a Bossap című dalával, itt a kedvenc rádiótokban.

0: Pick a bone.
1: Pénzközlekedés.
2: Én pedig Revolution vagyok. Sávlezárásra számítsatok a 6. kerületben, méghozzá az Izabella utcánál. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább Pifuval és Marics Petivel, és Windler című közös dalukkal itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Bass FM-en.
1: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

96.4 BSFM Rap Hip-Hop R&B Revolution vagyok. Gurulunk is tovább, de még mielőtt mondanám, hogy milyen szuper dallal, ne felejtjétek, hogy egész héten páros napi belépőjegyeket játszunk itt a rádióban. A Strandfesztiválra lehet nyerni ezeket a páros belépőjegyeket, ami egyébként augusztus 19 és 22 között megrendezésre kerül, méghozzá balatoni Zamárdiban. Figyeljétek a műsorvezetőt, mikor indítja a játékot, hívjátok rögtön a 0620-96-499-99-es telefonszámot, legyetek ti a 9-ek, és válaszoljátok meg ezt a blöd kérdést, vajon melyik a kedvenc rádiótok? Kicsit csugok, 96.4 BSFM. Jó, ez lesz majd a válasz, de ez még csak egy játékra való felhívás, még nem a játékindítás volt, nagyon figyeljetek. Most pedig gurulunk is tovább még hozzá Válmárékkal és Tomival, tőlük is pörögjön közös daluk, a Valencia. Itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 BSFM-en.

0: 96.4 Beats FM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. El is indítottam a játékot egy dallal, ezelőtt csörög a telefon, veszettül, én pedig felkaptam, és elvileg valaki beleszól a túloldalon. Hello, hello!
1: Hello, szia, én Atesz vagyok.
0: Atesz, szia Atesz, mi a helyzet, milyen a napod?
1: Köszönöm szépen, jó telik munkával, természetesen most megyek haza, és éppen pihenni tervezek.
0: Az egy nagyon jó dolog, Atesz, van egy nagyon jó hírem. Te vagy a 9.
1: Úristen, köszönöm szépen!
0: Na, egy lépcsőfokkal közelebb kerültél ahhoz, hogy tied legyen a páros napi belépőjegy, ha jól felelsz a következő kérdésre. Melyik a kedvenc rádió?
1: 96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop és R&B.
0: És tudja még a szlogenünket is. Hatalmas ezek szerint, bocsáss meg, ha tévednék, de szerintem te törzs hallgatónk vagy.
1: Igen, szoktam rendesen titeket hallgatni.
0: Aki így tudja, hogy 94 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, zseniális, tied a páros napi belépőjegy a Strandfesztiválra, ami augusztus 19 és 22 között megrendezésre kerül, méghozzá Zamárdiban, és van még egy nagyon jó hírem, te választhatod ki, hogy melyik napra. Tudod már esetleg?
1: Utána néztem, szerintem 22-én fogom választani.
0: 22-e, hát jó, legyen így. Kivel fogsz menni?
1: Egyik szolnoki haverommal, minden igaz.
0: Akkor ő egy srác. Hát bizony, ez ilyen csajok felkészülni, a teszék rohamozzák a Strandfesztivált. Szuper! Gratulálunk még egyszer, legyetek ti is olyan szerencsések, mint Atesz, és vigyétek el a páros napi belépőjegyet tőlünk adásban, figyeljétek, mikor indul a játék, hívjátok 9-ként a 0620-964-9999-es telefonszámot, mi pedig gurulunk is tovább Azáriával és Dessel, és Drogba című slágerükkel itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Bass FM-en.

96.7 Beast FM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gratulálunk a mai nyerteseinknek, ők már biztosan ott lesznek a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között, és övék a páros napi belépőjegye. Természetesen a hét többi napján egészen péntekig megy a játék, figyeljétek mikor indítja a műsorvezető, és legyetek ti a kilencedikek. Megyünk tovább még hozzá Chris Crossékkal.

0: 96.3 BSFM Rap R&B Revolution vagyok. Egy újabb óra, gyertek velem egészen este 10-ig, tudtok üzenni telefonon, SMS-ben, Viberen 0-20-96-4-99-99-es telefonszámon. Dash és Young Fly után Kendrick Lamarral megyünk tovább, és ikonikus dalával, ez a Not Like Us, itt a kedvenc rádiótokban, ne gyerünk!
1: Psst. I see.

0: mindenki néz, néz, néz. 96.4 BSFM. Run.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: közlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárt útszakasz a 13. kerületben, méghozzá az Angyalföldi úton. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább Beto Hofival. Tőle is pörögjön Páncél című dala, itt a kedvenc rádiótokban, a 94 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Bass FM. Rap. Hip hop. És R&B.
1: Your lips, your smile.
0: 96.4 Bass FM. Rap, hip hop. R&B.

95.1 BFM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gyertek velünk egészen este 10-ig, ne felejtjétek, hogy online is tudtok minket hallgatni, bfm.hu weboldalunk segítségével. Felmentek erre a weboldalra, középen föl megnyomjátok a play gombot, és majd szól is például BSV-ig szavak nélkül című dolog után egy meg nem értett zseni, még hozzá egy csaj. Jön Doja Cat, tőle is pörögjön egy korábbi dala, ami nem más, mint az Agora Hills. Ez szól itt a kedvenc rádiótokban.

96.4 Beast FM, Rap, Hip Hop, R&B, Revolution vagyok. Dash, Kelvin és Young Fly Rolling című dala után pedig gurulunk is tovább, most már külföldi vizeken. Érkezik az indiai származású Hanuman Kind és Kalmi, ez pedig Big Dog című közös daluk, jönnek a nagykutyák. Itt a kedvenc rádiótokban, a Beast FM-en.

Rap, hip hop, R&B, peace. It's 3252. It's LASC, fool. I'm here with my Rukang.

Tanul minden alkalom, hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment még ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

várok bennetek meg pizni, ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani. És csók a családnak, meg a testvéreknek, végig az utamon jóra kísértek. Az ottani héznek, csók a családnak, meg a testvéreknek, biztos finomabb az ottani héz.

96 egy Beats FM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gurulunk is tovább, gyertek velem egészen este 10-ig. A folytatásban Manuellel megyünk tovább, tőle is szóljon Zombi című dala. Itt a kedvenc rádiótokban a Beats FM-en, ne gyerünk!

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Én pedig Revolution vagyok. Már is gurulunk tovább egy nagyon szuper kollaborációval. Érkeznek BSV-ék, By Alex-el kiegészülve, és közös daluk a Lidokain szólít a kedvenc rádiótokban a 96.4 Biz FM-en. Mutatom is, miben megyünk tovább.

műsorajánló. A nyár akkor Balaton. A Balaton akkor strandfesztivál. Ebben az évben először jön a Pécs.

Strandfesztivál. Augusztus 19 és 22 között Szamárdiban. Tali, a Base FM High Sand Stage-en. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: a mőben. 94 Beats FM, Rap Hip Hop R&B, Dubinvel és Roddy Riccsel megyünk tovább, ez pedig közös daluk a Rockstar, itt a kedvenc rádiótokban, ne gyerünk!
1: I pull up, like, how you pull up, baby, how you pull up, how you pull up, I pull up, step in the kitchen.

Már csak másnak, a magamnak is rossz vagy otásnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szemben megyek, tudom akkor

96.1 Beast FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gurulunk is tovább, azaz tapossuk a gázt úgy, ahogy Tideni és Jabber mondja a következő dalukban. Ez Gáz című slágerük itt a Beast-en.

Tudod, mi a 96.4 BSFM?

96.4 Beats FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Metro Boomin Future, Chris Brown Superhero című dala után egy nagyon szuper magyar kollaborációval megyünk tovább. Érkeznek BSV-k, ugye Matyi és Gaben, és hozzájuk csatlakozik Nagy Bogi, ez pedig Always Be Mine című slágerük itt a Beats FM-en.

0: bátya, leszakadt a pajta, nem mindolj, grindolj, tekerj egyet rajta.
1: 96.1 BSFM, Rap Hip Hop R&B, zárul már a Revolution munkatára, Naughty by Nature-ék Hip Hop Parade című dalával, ezzel búcsúzom, találkozunk holnap este 6-kor.

0: Ebben pedig meg se kértem. El kellett adnom a hangom, hogy felfigyeljenek rám.
1: Kattanj rá! Kattanj rá! 96.4 Bass FM. Rap, Hip-Hop, R&B. Pesten kívül is. bassfm.hu.

0: 96.4 Bass FM. Rap, hip hop, R&B.
1: I'm so fresh, man. Y'all scared to do it.

Kattanj rá! Kattanj rá! 96.4 Base FM. Rap, hip-hop, R&B. Pesten kívül is. basefm.hu.

0: kategóriák ezeken túlmutató.
1: Citromag Gang!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven alul

0: Hagyjad már azt az alit, úgy is eltűnik a sülyeztőbe, mint a többi. Azt gondolod? Tesó, leszakasz.
1: Kattanj ránk! 96.4.

0: Fordított Pinocchio, kicsi ez a város, nincs új lány. Akit szeretnéd tudnád, Csajci egy pitbull. Telefonon izgó rám, ez a zene szerelem, nekem nincs munkám. De minek egy szerelem, ha lehet 10 kurvám?
1: Jó, ma

Magyarország egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. 96.4. Bass FM.

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zeneblázd meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzavakú, bebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de lehet.

Astro. No.